0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Zöldrendszámok tízezreit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöldrendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 ezret. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, ha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalaegerszegi diákok is pályázhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Másként tartanak nyitva a megyei kormányablakok. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Hétfőtől megváltozott a zalai megyei kormányablakok nyitvatartása. Erre hívta fel a figyelmet a Zala megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a módosításnak az a célja, hogy hatékonyabban dolgozhassanak az ügyintézők, és zavartalanul elláthassák a háttérfeladataikat is. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk akár a zalaegerszegi, akár a keszthelyi, a nagykanizsai, a letenyei vagy a zalakarosi kormányablakba, előtte mindenképpen nézzük meg a kormányhivatal honlapján, hogy hogyan változott a nyitvatartásuk. Arra is felhívták a figyelmet, hogy szigorúbb szabály lépett életbe a sorszám kiadással kapcsolatban. A nyitvatartási idő vége előtt 15 perccel leállítják a sorszámosztó berendezést, vagyis ezt követően már nem lehet sorszámot húzni, a munkatársak pedig kizárólag a váróteremben már jelen lévő és sorozatszámmal rendelkező ügyfeleket szolgálják ki. Zalaegerszegen is igénybe vehetik a rászoruló diákok a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjat, ezt közölte a város a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük. Az egyik az A-típusú ösztöndíj, erre azok a hátrányos helyzetű egerszegi diákok jelentkezhetnek, akik már valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak, akár alap, akár mesterképzésben. A B-típusú ösztöndíjat pedig azok a nehéz körülmények között élő gyerekek igényelhetik, akik érettségi előtt állnak, és a tanulmányaikat egyetemen szeretnék folytatni. A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd az onnan kinyomtatott és aláírt űrlapot november 5-éig kell leadni a polgármesteri hivatal szociális és igazgatási osztályán. További részletek a város honlapján találhatók. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Hermann Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Mi is tehetünk azért, hogy ne gyulladjon ki az aljnövényzet. Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala megyei katasztrófavédők. A tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Zalában. A legtöbbször emberi figyelmetlenség miatt csapnak fel a lángok, ezért arra kérnek minket, hogy továbbra se dobjunk el a szabadban égő cigarettacsikket, üveget vagy bármi olyan tárgyat, ami begyújthatja a száraz aljnövényzetet. Az égetés szabályait is tartsuk be. Növényi hulladékot csak ott lehet égetni, ahol ezt engedi az önkormányzat. Ilyenkor figyeljünk arra, hogy a tüzet soha ne hagyjuk magára, tartsunk a közelben megfelelő oltóanyagot, és ha feltámad a szél, azonnal oltsuk el a lángokat. A nem növényi hulladék égetése pedig mindenhol szigorúan tilos. Több generációs közösségi tér épül a kaszaházai városrészben a Levendula utcában. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a polgármester. Balaic Zoltán posztja szerint a fejlesztés egy több mint 1800 négyzetméteres területet érint, ahol lesz majd füves sportpálya, napvitorlával árnyékolt játszótér, kerti sütögető, pihenőhelyek és növényekkel befuttatott pergola is. Emellett egy korszerű kiszolgáló épület is készül majd konyhával, tárolókkal és akadálymentes mosdóval. A tervek szerint kerékpártámaszokat, ivókutakat, padokat és közvilágítást is kialakítanak a helyszínen, ahol a jövőben családi programokat és közösségi rendezvényeket is lehet majd tartani. Az önkormányzat 200 millió forintos támogatást nyert a közösségi tér megvalósítására. A műszaki tervek elkészültek, a munkálatok pedig jövőre indulhatnak. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorot el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
1: A Csány László téren tartanak ma megemlékezést az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, írja az Egerszegi Hírek. Az ünnepségen Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere mond majd beszédet, a műsorban pedig közreműködnek majd a Hevesi Sándor Színház színművészei, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, valamint a Zalai 47-es Honvéd Zászlóalj hagyományőrző egyesülete is. A megemlékezés miatt ma délután egy időre lezárják a Kossuth utca, Petőfi utca és Csány tér közötti szakaszát. Az erre járó buszok pedig terelő útvonalon, a Kosztolányi Dezső utcán közlekednek majd, figyeljenek oda erre, ha a tömegközlekedést választják. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok, október 6-a van az év 279. napja, 86 nap és vége az évnek. Sok boldogságot a Brunóknak, a Renátáknak és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Buddy Rockers, a Crystal, majd Lisa Stansfield, ebben a sorrendben az első hármasokat a hosszú hírösszefoglaló után. Ha dugó baleset van, már is jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedünk.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat, közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön Seal és az Amazing a Besten.

0: kiderül a képlet. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét. Október 6-a van, kedd, a gyaloglók világnapja. 1992 óta ünneplik a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. Gyalogláshoz pedig ma is kiváló, sőt, csodálatos idő lesz. 22-26 fok, ma és holnap még kitart az indián nyár, csütörtökön hidegfronttal vége az őszi nyárnak. És vége most egy fél órának, jönnek a friss hírek, aztán Sharammal folytatjuk. Party all the time!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Másként tartanak nyitva a megyei kormányablakok. Zalaegerszegi diákok is pályázhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. Hétfőtől megváltozott a Zalai megyei kormányablakok nyitvatartása. Erre hívta fel a figyelmet a Zala megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a módosításnak az a célja, hogy hatékonyabban dolgozhassanak az ügyintézők, és zavartalanul elláthassák a háttérfeladataikat is. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk akár a zalaegerszegi, akár a keszthelyi, a nagykanizsai, a letenyei vagy a zalakarosi kormányablakba, előtte mindenképpen nézzük meg a kormányhivatal honlapján, hogy hogyan változott a nyitvatartásuk. Arra is felhívták a figyelmet, hogy szigorúbb szabály lépett életbe a sorszám kiadással kapcsolatban. A nyitvatartási idő vége előtt 15 perccel leállítják a sorszámosztó berendezést, vagyis ezt követően már nem lehet sorszámot húzni, a munkatársak pedig kizárólag a váróteremben már jelen lévő és sorozatszámmal rendelkező ügyfeleket szolgálják ki. Zalaegerszegen is igénybe vehetik a rászoruló diákok a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjat, ezt közölte a város a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük. A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd az onnan kinyomtatott és aláírt űrlapot november 5-éig kell leadni a polgármesteri hivatal, szociális és igazgatási osztályán. További részletek a város honlapján találhatók. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 6-a van kedd, az aradi vértanúk emléknapja. Az időjárás viszont ma és holnap még nem gyászol, majd csütörtöktől. Ma is sok napsütés várható, 22-26 fok. Csütörtökön északnyugat felől jön a hidegfront, amely véget vet a vénasszonyok nyarának. Hűvösebb időre, csapadékra is készülnünk kell majd. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig indítom Sophie Alice Baxter dalát, Get Over You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, október 6-a friss hírei után. Hozom majd a Daft Punk slágerét. És jön a 4-es Street is.
2: 10 éven át csak húztam, vártam a legnagyobb csodát.
1: Ugyanakkor jöhet a közlekedési info is, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Szabadtéri tüzekhez vonultak a zalai tűzoltók. Új közösségi tér épül a kaszaházai város részben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősül az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Mi is tehetünk azért, hogy ne gyulladjon ki az aljnövényzet? Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala megyei katasztrófavédők. A tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Zalában. A legtöbbször emberi figyelmetlenség miatt csapnak fel a lángok, ezért arra kérnek minket, hogy továbbra se dobjunk el a szabadban égő cigarettacsikket, üveget vagy bármi olyan tárgyat, ami begyújthatja a száraz az aljnövényzetet. Az égetés szabályait is tartsuk be. Növényi hulladékot csak ott lehet égetni, ahol ezt engedi az önkormányzat. Több generációs közösségi tér épül a kaszaházai város részben a Levendula utcában. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a polgármester. Balaic Zoltán posztja szerint a fejlesztés egy több mint 1800 négyzetméteres területet érint. Az önkormányzat 200 millió forintos támogatást nyert a közösségi tér megvalósítására. A műszaki tervek elkészültek, a munkálatok pedig jövőre indulhatnak. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Október 6, kedd, sok boldogságot, Brunók, Renáták, szülinaposok hívható, SMS, Viber számunk nem változott, 0620 55 55 155. Már is indítom a Kosin slágerét, Maxim Levente vagyok, ez a...
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék, részleges jó hírek az M1-esről.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Tehát az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között Győr felé változatlanul a külső és leállósáv járható. Budapest felé viszont az 55-ös kilométertől a 33-asig a belső átterelt sáv megszűnt. Két sávon halad a forgalom ezen a bő 22 kilométeren az új szélesített pályán. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös kilométer között, illetve a 33-as és a 19-es kilométer között a belső sávot, ha korábbiakhoz hasonlóan átterelik a Győr felé vezető pályaoldalra. Jó utat, közben itt a következő, az ezredforduló legnagyobb slágerei közül. Beyoncéval lassúzunk, ez a Halo a Besten.
1: Be!

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap még indián nyár, csütörtökön jön a hidegfront, az igazi ősz. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. Jó reggelt, George Michael és a Too Funky szól hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Gyenesdiási diákok is pályázhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjra. A Csány László téren emlékeznek meg az aradi vértanúkról. Köszöntöm a hallgatókat! Önök Gyemendi Rékát hallják. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes. Gyenesdiáson is igénybe vehetik a rászoruló diákok a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjat. Ezt közölte a nagyközség a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük. Az egyik az A-típusú ösztöndíj. Erre azok a hátrányos helyzetű gyenesdiási diákok jelentkezhetnek, akik már valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak, akár alap, akár mesterképzésben. A B-típusú ösztöndíjat pedig azok a nehéz körülmények között élő gyerekek igényelhetik, akik érettségi előtt állnak és a tanulmányaikat egyetemen szeretnék folytatni. A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd az onnan kinyomtatott és aláírt űrlapot november 5-éig kell leadni az önkormányzati hivatalhoz. A Csány László téren tartanak ma megemlékezést az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, írja az Egerszegi Hírek. Az ünnepségen Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere mond majd beszédet, a műsorban pedig közreműködnek majd a Hevesi Sándor Színház színművészei, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, valamint a Zalai 47-es Honvédezászlóai Hagyományőrző Egyesülete is. A megemlékezés miatt ma délután egy időre lezárják a Kossuth utca, Petőfi utca és Csány tér közötti szakaszát. Az erre járó buszok pedig terelő útvonalon, a Kosztolányi Dezső utcán közlekednek majd. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 6-án, kedden Bruno Renáta napja van, és az aradi vértanúk emléknapja, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Százharminchét éve ezen a napon Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház, a Kabaré. ...1949-ben ezen a napon született Bobby Ferrell, táncos énekes, a Boniem együttes tagja. ...1963. október 6 megszületett Elizabeth Shue, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Karate Kölyök, a Koktél, a Visszajövőben második, harmadik részében pedig Marty McFly barátnőjét alakította. És fontos dátum az október 6-a Madonna számára is, mert ez a nap volt a legelső kereskedelmi forgalomba hozott kislemezének, az Everybody-nak a megjelenési dátuma, az évszám pedig 1982 volt. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Erre az időszakra pedig ki mással emlékezhetnénk a legautentikusabban, mint a pop királyával. A dal címe is ez, Remember the Time, és énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Futás a suliba, mindjárt becsöngetnek rögtön 8 óra, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Másként tartanak nyitva a megyei kormányablakok. Zalaegerszegi diákok is pályázhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. Hétfőtől megváltozott a Zalai megyei kormányablakok nyitvatartása. Erre hívta fel a figyelmet a Zala megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a módosításnak az a célja, hogy hatékonyabban dolgozhassanak az ügyintézők, és zavartalanul elláthassák a háttérfeladataikat is. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk akár a zalaegerszegi, akár a keszthelyi, a nagykanizsai, a letenyei vagy a zalakarosi kormányablakba, előtte mindenképpen nézzük meg a kormányhivatal honlapján, hogy hogyan változott a nyitvatartásuk. Arra is felhívták a figyelmet, hogy szigorúbb szabály lépett életbe a sorszám kiadással kapcsolatban. A nyitvatartási idő vége előtt 15 perccel leállítják a sorszámosztó berendezést, vagyis ezt követően már nem lehet sorszámot húzni, a munkatársak pedig kizárólag a váróteremben már jelen lévő és sorozatszámmal rendelkező ügyfeleket szolgálják ki. Zalaegerszegen is igénybe vehetik a rászoruló diákok a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjat, ezt közölte a város a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük. A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd az onnan kinyomtatott és aláírt űrlapot november 5-éig kell leadni a polgármesteri hivatal, szociális és igazgatási osztályán. További részletek a város honlapján találhatók. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó utat, friss közlekedési hír.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-esen ma estig tartó aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer között. Egy 1 kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ásra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos tudni, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Nagyon-nagyon kell ezeknél figyelni, a munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat! A folytatásban pedig Lady Gaga paparazziának vakúja villog, itt a Westen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából, ma 25 fok körüli kellemes, napsütéses, száraz időnk lesz. De hogy egészen pontosan meddig tart a jó idő, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. Rögtön 8:30, jó reggelt, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, ez a folytatás mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Szabadtéri tüzekhez vonultak a zalai tűzoltók. Új közösségi tér épül a kaszaházai város részben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősül az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Mi is tehetünk azért, hogy ne gyulladjon ki az aljnövényzet? Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala megyei katasztrófavédők. A tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Zalában. A legtöbbször emberi figyelmetlenség miatt csapnak fel a lángok, ezért arra kérnek minket, hogy továbbra se dobjunk el a szabadban égő cigarettacsikket, üveget vagy bármi olyan tárgyat, ami begyújthatja a száraz az aljnövényzetet. Az égetés szabályait is tartsuk be. Növényi hulladékot csak ott lehet égetni, ahol ezt engedi az önkormányzat. Több generációs közösségi tér épül a kaszaházai város részben a Levendula utcában. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a polgármester. Balaic Zoltán posztja szerint a fejlesztés egy több mint 1800 négyzetméteres területet érint. Az önkormányzat 200 millió forintos támogatást nyert a közösségi tér megvalósítására. A műszaki tervek elkészültek, a munkálatok pedig jövőre indulhatnak. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, akár kész vagyunk rá, akár nem, pár nap és megérkezik az igazi ősz, hűvösebb lesz, borúsabb lesz az idő, esni is fog, és a legtöbb helyen már 20 fok alatt marad a napközbeni maximum, de addig, még ma és holnap folytatódik a gyönyörű indián nyár, és folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát is, mindjárt Pitbull jön, előtte még Curtis Péli Barnával, most pedig a Fugees és a Ready or Not a Besten. Ready or

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. A gyaloglás világnapján lépésről lépésre, az a Step by Step címmel Whitney Houston dala zárta az órát. 1992-ben indították útjára a Riói Föld konferencia után a testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. A gyalogláshoz pedig csodálatos időnk lesz ma is és holnap is. Persze, aki nincs cukorból, az egy esernyővel, esőkabáttal, majd csütörtökön és majd pénteken is gyalogolhat. Fontos, hogy ez rendszeres legyen. Rögtön 9 óra tehát jönnek a friss hírek, aztán a következő órában például az Aesop Bass dala. És lelket önt belénk a halott pénz.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet le...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Menegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Gyenesdiási diákok is pályázhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjra. A Csány László téren emlékeznek meg az aradi vértanúkról. Köszöntöm a hallgatókat! Önök Gyemendi Rékát hallják. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes. Gyenesdiáson is igénybe vehetik a rászoruló diákok a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjat. Ezt közölte a nagyközség a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük. Az egyik az A-típusú ösztöndíj. Erre azok a hátrányos helyzetű gyenesdiási diákok jelentkezhetnek, akik már valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak, akár alap, akár mesterképzésben. A B-típusú ösztöndíjat pedig azok a nehéz körülmények között élő gyerekek igényelhetik, akik érettségi előtt állnak és a tanulmányaikat egyetemen szeretnék folytatni. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd az onnan kinyomtatott és aláírt űrlapot november 5-éig kell leadni az önkormányzati hivatalhoz. A Csány László téren tartanak ma megemlékezést az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, írja az Egerszegi Hírek. Az ünnepségen Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere mond majd beszédet, a műsorban pedig közreműködnek majd a Hevesi Sándor Színház színművészei, a Zalaegerszegi Városi Fúvózenekar, valamint a Zalai 47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesülete is. A megemlékezés miatt ma délután egy időre lezárják a Kossuth utca, Petőfi utca és Csány tér közötti szakaszát. Az erre járó buszok pedig terelő útvonalon, a Kosztolányi Dezső utcán közlekednek majd. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Édes menekülés a közelmúltban, jön a The Sweet Escape Gwen Stefanitól és Akon-tól, attól a Gwen Stefanitól, aki október 3-án ünnepelte 57. születésnapját. A No Doubt énekesnőjeként ismertük meg, később szólóban is letette a névjegyét, jellegzetes hangja mellett vörös rúzsa és platina szürke haja is védjegyévé vált. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, 6 perccel múlt 9, Max M. Levente vagyok.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, íme hozzá egy kis segítség.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Attilától tudjuk, hogy baleset történt az M3-as bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjánál. 2-3 kilométeres a torlódás. Lassú nagyon az M1-es és Budapest felé Biatorbágynál, ráadásul sokan szeretnének az 1-es főúton kerülni, így az is megtelt. Jó utat, ha közlekedési infó van, az a 0620-55-55-155-re jöhet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék. Jöjjön Justin Timberlake 2003-as debütáló albumának harmadik kislemeze, a Rock Your Body-t indítottam el, melynek szerzője Pharrell Williams, és érdekesség, hogy eredetileg Michael Jacksonnak szánták a dalt, de Jacko visszautasította, így kapta meg végül Timberlake.

Best FM a legjobb zenék. 26-10-06 a mai dátum. Ma és holnap még kitart az indián nyár 25-27 fok körüli maximumokkal. Csütörtökön jön a hűvösebb ősz, most pedig egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Christina Aguilera, Car Wash a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hányszor hallottuk, bárcsak visszatekerhetném az időkerekét. Na ezt kérem szépen itt a Besten a nap 24 órájában megtesszük. 10 után majd a Fetszel Smollal. Szól majd a Turn Around, és persze utazunk néha előre is az időben. Vár a holnap címmel, Wolf Kati dala is forog majd, de csak is a legfrissebb hírek után, itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Másként tartanak nyitva a megyei kormányablakok. Zalaegerszegi diákok is pályázhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. Hétfőtől megváltozott a Zalai megyei kormányablakok nyitvatartása. Erre hívta fel a figyelmet a Zala megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a módosításnak az a célja, hogy hatékonyabban dolgozhassanak az ügyintézők, és zavartalanul elláthassák a háttérfeladataikat is. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk akár a zalaegerszegi, akár a keszthelyi, a nagykanizsai, a letenyei vagy a zalakarosi kormányablakba, előtte mindenképpen nézzük meg a kormányhivatal honlapján, hogy hogyan változott a nyitvatartásuk. Arra is felhívták a figyelmet, hogy szigorúbb szabály lépett életbe a sorszám kiadással kapcsolatban. A nyitvatartási idő vége előtt 15 perccel leállítják a sorszámosztó berendezést, vagyis ezt követően már nem lehet sorszámot húzni, a munkatársak pedig kizárólag a váróteremben már jelen lévő és sorozatszámmal rendelkező ügyfeleket szolgálják ki. Zalaegerszegen is igénybe vehetik a rászoruló diákok a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjat, ezt közölte a város a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük. A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd az onnan kinyomtatott és aláírt űrlapot november 5-éig kell leadni a polgármesteri hivatal, szociális és igazgatási osztályán. További részletek a város honlapján találhatók. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan régi ismerőseinktől, mint a Linkin Park, Seal, az Outkast, itt lesz a Maroon 5, a CNC Music Factory nem sokára Sean Paul és Sasha, az órát pedig a német DJ producer Tom Novi kezdi a Your Body-val, 4 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. A CNC Music Factory-val utazunk vissza a 90-es évek hajnalára. Jön a Gonna Make You Sweat, és rögtön kezdődik is a dal Everybody Dance Now. Szól majd az első pár szó, aki pedig ezt meg is fogadja, az ma, kedd lévén, Funkira robhatja este a Night Shift-ben. 6-tól a házigazda White Boy, a lemezjátszóknál 7 és 8 között DJ Hangya itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében hatósági tevékenység miatt alakult ki 5 kilométert meghaladó torlódás a 158-as kilométertől. Budapest felé két műszaki hibás kamion okoz fennakadást Herceghalom térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el, így a forgalom a munkaterületen keresztül halad, valamint szintén a főváros felé Biatorbágynál egy autó és kamion koccant, a 18-as kilométernél a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma és holnap még abszolút aktuális Kid Rock slágere az All Summer Long. Folytatódik az indián nyár, de csütörtökön véget ér, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. És hadd ajánljak a magyarok közül is, szól majd a kompakt diszkó dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Még egy pár napig kitart az októberi nyár. Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárbócra eresztették az aradi vértanúk emlékére a Nemzeti Gyásznapon. Az eseményen részt vett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és több kormánytag. Az aradi vértanúk emléknapján egész nap félárbócon marad a magyar zászló annak emlékére, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az Orvosi Élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma egyébként a fizikai Nobel-díj nyertesét is bejelentik. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Az íre a pontot, az érzelmi töltöttségünk szintjén pedig Kim Mezzel teszi most föl. A Melody Maker dala után Be Happy Every Day és Young Hearts Run Free, a Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével készült Romeo és Julia című film betétdalaként is elhíresült dallal megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen ma estig aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni Budapest felé a 17-es és 16-os kilométer közötti 1 kilométeres szakaszon, ahol a középső sávot zárták le, így csak a külső és a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. További fontos info, hogy a 18-as kilométernél a Biatorvágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki az 1-es főúton. A munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a Black Eyed Peas Hey Mama című slágerével a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama.
2: Get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két hajót ért dróntámadás a bolgárpartoknál, ma van az aradi vértanúk emléknapja, országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Tegnap ugyancsak a Fekete-tengeren a román partoknál feltehetően dróntámadás miatt ütött ki tűz egy török gabonaszállító hajón. Egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Félárbócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Már 23 ezren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. Az államkincstár közölte, hogy a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, de egyes esetekben elérheti a 65 ezer forintot is. A pénzt bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra lehet fordítani. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Továbbra is meleg nappalokra és hideg éjszakákra számíthatunk. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép keddet, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát vannak azok a dalok, amik igazán úgy be tudják indítani, és be tudják rugni azt a bizonyos ajtót, ha mondjuk délutáni munkáról van szó. Hát pont egy ilyennel indítok így ebéd időben, ez pedig nem más, mint a Black Eyed Peas és a Hey Mama, úgyhogy jó munkát, és persze jó étvágyat kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék. Napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. Jó hangulatot, jó kedvet így kedd délutára, bár el kellett gondolkodnom, hogy kedd van, vagy szerda van. Annyira gyorsan telik az idei évben. Egyébként ez az év és minden hét, hogy néha így el tudok veszni a közepén, de nyugi, kedd van, megnéztem a naptárt, október 6-a, és nagyon szép őszi napunk van, úgyhogy használjuk ki mondjuk pihenés hallgatására. Ha munkában, akkor azért, ha útközben, akkor azért, ha pihenés közben, akkor azért, ha bevásárlás közben, akkor azért, ha egyszerűen csak jó hangulatba akarnak kerülni, akkor pedig azért. Én hozom a legjobbakat és közlekedési információkat is, mindenféle érdekességet, hozom a napkérdését is, úgyhogy ma is tartsanak velem. Remélem, hogy jól vannak és eddig jól telt a kedd, hát a folytatást bízzák rám. És a Sixpence None the Richer dalára szerintem ez a világ egyik legromantikusabb dala. Kiss me a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is számíthatnak rám, hogyha útinfókról van szó, figyelem az utakat, figyelek mindent, úgyhogy ha van információ, már adom is tovább. Természetesen ma is hozzászólhatnak az adáshoz. 0620 55 55 155. Ide várom a közlekedési információkat is, de nyilván majd a nap kérdésére is a válaszokat. Na de előtte nézzünk rá most az utakra, mert hogy új terelést építenek ki az M5-ösön, Röszke felé Ócsánál, a 20-as kilométernél a Gyáli csomópont gyűjtő ágára terelnek mindenkit, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósávon. A munka miatt 1-2 kilométeres most a dugó, ami kialakult. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Illetve egy nagyon fontos dolog, ma is sokan dolgoznak az utakon. Vigyázzunk rájuk is, na meg egymásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit megnyugtattak a hallgatók, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki néha el tud veszni a hetekben, hogy most kedd van, szerda van, vagy egyáltalán milyen napot írunk, mert annyira gyorsan telik az az év. Viszont ez a délután azért még csak éppen, hogy beindult, úgyhogy ne szaladjunk előre, inkább a következő órában is hallgassunk isteni zenéket. Egy óra azonban már eltelt a délutánból, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Mary J. Blige. És itt lesz majd a szuper hírodala is, az utolsó boldog nyár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bolgárfelség vizeken ért dróntámadás, két hajót, bővíteni a használt ruhagyűjtés lehetőségeit a MOHU, részecske fizikusé a fizikai Nobel-díj. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál hajnalban. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanárban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Támogatjuk azt, hogy a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is 4 perccel, velem Majoros Ritával is, természetesen a legnagyobb kedvenceinkkel. 90-es, 2000-es évek a legjobb időszak volt zenei szempontból mindenféleképpen, mert hogy olyan dalok születtek, mint a Vando Project és a King of My Castle, vagy Yolanda Be Cool és We No Speak Americano, na ezek is jönnek, de csak Mary J. Blige és a Family Affair után.
0: Best

0: Neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Újítsuk fel az otthonunkat ma délután. Na jó, persze csak szóban, mert hogy én az elmúlt hétvégéken és a mostani hétvégén is úgy tervezem, hogy egy picit felújítgatom az otthonom. Persze csak semmi szakmunka, csak apránként, akár egy-egy ilyen kis bútorfestés, vagy például most az új projektem a csempefestés lesz, mert hogy a fürdőszobai csempét szeretném egy icipicit feldobni, a csempematricákat is nézegettem, de hát mondjuk úgy, hogy ahhoz nem vagyok én elég ügyes, ezért gondoltam a csempefestésre, hogy próbáljam egy kicsit költséghatékonyan megoldani ezeket a dolgokat. Egyébként, hogyha valakinek van rá valami tipje, nagyon-nagyon köszönöm, hogy hogyan is kezdjek ennek neki, bár azért konzultáltam egy-két szakember ismerőssel, mondjuk így. Na de arra vagyok kíváncsi, mert hogy ez lesz a nap témája is, hogy felújítunk, hogy mi az, amire már mindenképpen szakembert hívunk, és mi az, amit majd én megcsinálok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és természetesen a szakemberek üzeneteit is várom. Mi az, amit ők már láttak, hogyha mondjuk majd én megcsinálom, bakikról van szó, szóval minden érdekel felújítás témájában. Mi az, amit mi majd egyszer megcsinálunk, és ott vár 2019 óta, vagy mi az, amiben eddig például nagy sikerünk volt, hogyha az otthonunk felújításáról van szó, úgyhogy kinek milyen tapasztalatai vannak felújítás tekintetében, mi az, amit ő megcsinál, mi az, amikor szakembert hív, és jöhetnek az üzenetek. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzik, de akár nyugodtan fel is hívhatnak, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, és újítsunk fel együtt. A Van Doom Project dala pedig mindenkinek szól, aki éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et. Szóljon a King of My Castle!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Van több hírem is, nem túl jók, de már kezdem is az elején. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után több kamion ütközött a 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt. Teljes egészében lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény-Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig egyébként aszfaltozás miatt figyelmesebben kell autózni a főváros felé az M1-esen a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ra viszont továbbra is kettő sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsítósáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. A munka várhatóan úgy ma este 8 óráig tart körülbelül, de én figyelem az információkat és hozom a legfrissebbeket. Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Addon csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél emiatt lassulás tapasztalható. Az M0-es autóúton pedig a keleti szektorban Csömörnél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 62-es kilométernél egy sávot lezártak, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55

0655 ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Ide írt egyébként Tamás is, hogy a Ferenc körúton a Mester utcánál baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel is kell számolni. Köszönöm az infókat, jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen módon másodperceken belül 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább és élvezzük majd a tankcsapda dalát, jön a Pesten megjelent Isten.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Üzeném, hogy Madonna is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, a csillagászatban nyitott új távlatot az új fizikai Nobel-díjas, még kitart az indián nyár, Villányi Eszter vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Félárvócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Váltójavítás miatt lesznek korlátozások ma este a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott váltó végleges helyreállítása miatt este 8-tól több vonalon is kimaradó járatokra lehet számítani, illetve a Mecsek és Göcsei ICék esetében kelenföldig közlekedő járatok is lesznek. A MÁV Inform arról tájékoztat, hogy a távolsági vonatok várhatóan még a déliből indulnak. Megvan, ki kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen belga részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk lassan 5 perccel. Jó hangulat, Best FM isteni zenék. Remélem, hogy velem tartanak. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is hozom a kedvenceket, úgyhogy jön a Madonna féle American Pie. Itt lesz majd a KLF, jön a Tankcsapda és Geszti Péter is Wolf Katival. Most a Nickelback-kel indulunk. Már itt is a Photograph.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma felújítunk, mert hogy az a nap kérdése és az a nap témája, hogy ha ottani felújításról van szó, akkor ki hív szakembert, ki az, aki megoldja saját maga, vagy mi az, amit megoldunk magunk, és mikor hívunk szakembert. Azt írja Peti, én mindent magam csinálok, mert a szakember drága, aztán rájövök, hogy én még drágább vagyok, mert amit elrontok, azt utána még a szakemberrel is meg kell csináltatni. Hát van benne valami, én is ezt szoktam mondani, hogy ezért végig gondolom, és ez mégiscsak egy-egy szakma, tehát akár vízvezeték szerelési munkáktól kezdve a festésen át, tényleg bármi, azért jobb ezt átgondolni. Azt írja Nóri, kifestettem a nappalit YouTube videó alapján, a videóban 20 perc volt, nálam 2 nap, viszont most már tudom, hogy a festő szalagot nem egy héttel később kell leszedni. Azt írja Gábor, polcot akartam felrakni, a fal mögött valami cső lehetett, mert amikor megfúrtam, olyan hangja lett a lakásnak, mint egy horrorfilmnek, azóta minden falat szakemberrel furatok. Hát lehet, hogy ez a jobb megoldás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az ilyen üzenetek. És persze azok is, amikor esetleg valaki mégiscsak sikereket ért el, azzal, hogy majd ő megoldja. Na hát erre is kíváncsi vagyok. Egy-két üzenet érkezett már ezzel kapcsolatban, tehát elenyésző, mondjuk így fogalmazzunk így. Amiből viszont nagyon sok van ma délután, az nem más, mint az isteni zenék, amikkel igazán jól szórakozhatunk itt a Best FM-en, például Maxi Priest és a Close to You, vagy Madonna dala az American Pie. Már érkezik is a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Már meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Figyelem, figyelem továbbra is az M1-esen, mert Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után korábban több kamion ütközött. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig tart az aszfaltozás, úgy nagyjából este 8 óráig az M1-esen, a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszt a középső sávon le is zártak, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-esre viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsító sáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Este 8 óráig kell tehát nagyjából ezzel számolni. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár a fővárosból, akár bármelyik útról az országból. Egyébként a Hegyalja útról is kaptam egy információt, hogy a Sánc utcánál baleset történt, úgyhogy a Budapesten autózóknak erre kell figyelni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Szabadtéri tüzekhez vonultak a zalai tűzoltók. Új közösségi tér épül a kaszaházai város részben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősül az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Mi is tehetünk azért, hogy ne gyulladjon ki az aljnövényzet? Erre hívták fel a figyelmet a honlapjukon a Zala megyei katasztrófa védők. A tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Zalában. A legtöbbször emberi figyelmetlenség miatt csapnak fel a lángok, ezért arra kérnek minket, hogy továbbra se dobjunk el a szabadban égő cigarettacsikket, üveget vagy bármi olyan tárgyat, ami begyújthatja a száraz aljnövényzetet. Az égetés szabályait is tartsuk be. Növényi hulladékot csak ott lehet égetni, ahol ezt engedi az önkormányzat. Több generációs közösségi tér épül a kaszaházai város részben a Levendula utcában. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a polgármester. Balaic Zoltán posztja szerint a fejlesztés egy több mint 1800 négyzetméteres területet érint. Az önkormányzat 200 millió forintos támogatást nyert a közösségi tér megvalósítására. A műszaki tervek elkészültek, a munkálatok pedig jövőre indulhatnak. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddi, a friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
0: 88.9 Best

Beztefem a legjobb zenék. A kávé pozitív hatást gyakorol a BL mikrobiomra, akár van benne koffein, akár mentes. A kávé sokkal több, mint egy aromás ital, ami felébreszt, a bél-agy kapcsolaton keresztül befolyásolhatja a hangulatot, a stresszintet, a memóriát és a figyelmet. Ez derült most ki. A kávé emésztés serkentő hatásával ugye régóta tisztában vagyunk, ám egy kutatócsoport tudósai ezúttal azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a kávé fogyasztása a BL mikrobiom és az agy közötti kétirányú kommunikációra. A kutatás során 31 kávéfogyasztót és 31 olyan embert vizsgáltak, aki nem iszik kávét. Tették mindezt pszichológiai tesztek, koffein és étkezési naplók, valamint széklet és vizelet minták segítségével, hogy feltérképezzék a mikrobiomban, illetve az észlelt hangulatban és stresszintben bekövetkező változásokat. A vizsgálat első két hetében a résztvevők tartózkodtak a kávéfogyasztástól, ez alatt rendszeresen pszichológiai felméréseken vettek részt, valamint vizet, illetve széklet mintát kellett leadniuk. A kávéfogyasztók esetében a megvonás jelentős változásokat eredményezett a BL mikrobiom szerkezetében a nem kávéfogyasztókhoz képest. A harmadik héten a rendszeres kávéfogyasztók ismét ihattak kávét, ám csak a csoport egyik fele kapott rendes kávét, a másik fele koffeinmentes változatot fogyasztott. Szóval nagyon kigondolt stratégiát követtek. A kutatók jelentős javulást a tanulási képességben és a memória terén csak azoknál tapasztaltak, akik koffeinmentes kávét fogyasztottak. Ez arra utal, hogy a kognitív előnyökért nem a koffein, hanem egyéb összetevők felelősek. Ugyanakkor a vizsgálat során azt is megállapították, hogy a szorongás csökkenése, valamint az éberség és a figyelem javulása kizárólag a koffein tartalmú kávé fogyasztásával mutatott összefüggést. A koffeint emellett a gyulladásos folyamatok kockázatának csökkenésével is kapcsolatba hozták. A kávé több puszta koffeinnél, azt mondják, összetett hatást gyakorol a szervezetre, kölcsönhatásba lép bélrendszeri mikrobáinkkal, anyagcserénkkel, sőt, még érzelmi jólétünkkel is. Eredményeik arra utalnak, hogy a kávé, legyen szó koffeines vagy koffeinmentes változatról, eltérő, ugyanakkor egymást kiegészítő módon fejtheti ki egészségre gyakorolt hatását, úgyhogy bátran fogyasszuk a kávét. Nekem általában napi egy bőven elegendő, de most annyit beszéltem róla, hogy én is elfogyasztok szerintem egyet, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Best Fem.

0: Betefem legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták a forgalom sávelhúzással, a külső és a leálló sávon halad. Aztán új terelést építettek ki az M1-esen, az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között a határ felé, a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-as jelű Hegyeshalom kelet csomópontban egyébként nem lehet lefelhajtani helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni. Eközben az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 2-es főúton Récsek térségében az 55-ös kilométernél ideiglenes kapubehajtót építenek ki, a munkaterület mellett útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Balesetmentes közlekedés mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Gyenes diási diákok is pályázhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjra. A Csány László téren emlékeznek meg az aradi bértanúkról. Köszöntöm a hallgatókat! Önök Gyemendi Rékát hallják. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes. Gyenes diáson is igénybe vehetik a rászoruló diákok a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjat. Ezt közölte a nagyközség a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük. Az egyik az A-típusú ösztöndíj. Erre azok a hátrányos helyzetű gyenes diási diákok jelentkezhetnek, akik már valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak, akár alap, akár mesterképzésben. A B-típusú ösztöndíjat pedig azok a nehéz körülmények között élő gyerekek igényelhetik, akik érettségi előtt állnak és a tanulmányaikat egyetemen szeretnék folytatni. A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd az onnan kinyomtatott és aláírt űrlapot november 5-éig kell leadni az önkormányzati hivatalhoz. A Csány László téren tartanak ma megemlékezést az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, írja az Egerszegi Hírek. Az ünnepségen Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere mond majd beszédet, a műsorban pedig közreműködnek majd a Hevesi Sándor Színház színművészei, a Zalaegerszegi Városi Fúvózenekar, valamint a Zalai 47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesülete is. A megemlékezés miatt ma délután egy időre lezárják a Kossuth utca, Petőfi utca és Csány tér közötti szakaszát. Az erre járó buszok pedig terelő útvonalon, a Kosztolányi Dezső utcán közlekednek majd. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem! És rádiózzunk együtt ma is.
3: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A banán kiválasztására valahogy a legtöbben nem fordítanak túl sok figyelmet, amilyen gondosan válogatjuk a bogyós gyümölcsöket, hibás szemeket keresve, tapintjuk a barackot és kopogtatjuk a dinnyét, annyira nem gondoljuk túl a banán vásárlását. A legtöbben csak fognak egy normálisnak kinéző fürtöt és teszik is a kosárba. Na most szakértők szerint a legfontosabb a gyümölcs héját nézni. Legyen egészséges, sárga színű, rugalmas, nem pépes vagy túl puha tapintású. A fakószín állítólag annak a jele, hogy a gyümölcsöt tartósan 13 fok alatt tárolták, amely hatására az ízből is veszített. Néhány barna folt azonban nem akadály, hanem a természetes érési folyamat eredménye. Ha azonnal el akarjuk fogyasztani a banánt, ilyen darabokat válasszunk, de mi a helyzet akkor, ha előre betárazunk egy hétre a gyümölcsből? A szakértők szerint nyugodtan válogassunk össze különböző fokban érett darabokat, ilyen esetekben tegyünk olyanokat is a kosárba, amelyek teteje még egy kicsit zöld, ezek otthon szépen meg fognak érni. Más-más célra jó a banán, ugye az érés különböző fokaiban. A kicsit még zöld, keményebb darabok tökéletesek főzéshez, a pont megfelelő állagúakat magában fogyasztjuk, a barnulásnak indult példányok pedig mehetnek sütibe. Ha nem fogyasztjuk el őket, tegyük feldarabolva a mélyhűtőbe és használjuk fel, akár smoothie készítésekor. Amit viszont mindig kerüljünk el, az a pépes, penészes gyümölcs, hogyha ilyeneket látunk a boltban, inkább vegyük azonnal másfelé az irányt. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani, és nagyon kell figyelni az 56-os és az 57-es kilométer között is az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében, ugyanis zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszükület lassítja a közlekedést. Budaörs és Biatorbágy között pedig a 3-as kilométertől egészen az 5-ös kilométerig a buszmegállókat újítják fel, vagy építik át. A munkaterületeknél útszükületre és 40 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani. Ami pedig a 3-as főutat illeti, Gyöngyös térségében az M3-as autópálya csomópontjánál építési munkát végeznek, így aztán a 73-as kilométer és a 74-es kilométer között útszükület mellett engedik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelem. Másként tartanak nyitva a megyei kormányablakok. Zalaegerszegi diákok is pályázhatnak a Bursa Hungarika ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. Hétfőtől megváltozott a Zalai megyei kormányablakok nyitvatartása. Erre hívta fel a figyelmet a Zala megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a módosításnak az a célja, hogy hatékonyabban dolgozhassanak az ügyintézők, és zavartalanul elláthassák a háttérfeladataikat is. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk akár a zalaegerszegi, akár a keszthelyi, a nagykanizsai, a letenyei vagy a zalakarosi kormányablakba, előtte mindenképpen nézzük meg a kormányhivatal honlapján, hogy hogyan változott a nyitvatartásuk. Arra is felhívták a figyelmet, hogy szigorúbb szabály lépett életbe a sorszám kiadással kapcsolatban. A nyitvatartási idő vége előtt 15 perccel leállítják a sorszámosztó berendezést, vagyis ezt követően már nem lehet sorszámot húzni, a munkatársak pedig kizárólag a váróteremben már jelen lévő és sorozatszámmal rendelkező ügyfeleket szolgálják ki. Zalaegerszegen is igénybe vehetik a rászoruló diákok a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjat, ezt közölte a város a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a fiataloknak kettő típusú pályázat benyújtására van lehetőségük. A pályázatot az EPER Bursa rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni, majd az onnan kinyomtatott és aláírt űrlapot november 5-éig kell leadni a polgármesteri hivatal, szociális és igazgatási osztályán. További részletek a város honlapján találhatók. Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon nem kell számítanunk. Holnap folytatódik a napos idő, de nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék előfordulhat. 24-25 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 7-9 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM.

88.9 Betefem a legjobb zenék. Javában tart az Szent Iváni Delta Vágány és Szent Iván völgy vasúti megállóhely kiépítése, amint egy 12 milliárd forintos beruházás keretében egy 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány épül, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a vasúti közlekedést. A kivitelezés Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. Hivatalos projektindítóval nyitották meg az Szent Iváni Delta Vágány munkálatait. Ott elhangzott, hogy egy vasútfejlesztés nem csak a helyiek kényelme, hanem a környezet védelme és a fenntarthatóság miatt is fontos. A beruházás megkönnyíti a személyszállítást, mivel a vonatok Szombathely és Zalaegerszeg között Szent Iván érintése nélkül közlekednek majd. A munkálatok során a felső vezetéket, valamint a biztosító berendezést is kiépítik. A Balti-Adria árufuvarozási korridor a teherszállítást és a helyi iparfejlesztési célokat is kiszolgálja. A beruházás részeként egy kiágazási váltót is építenek a konténer terminálhoz. A kivitelezési munka is zajlik, a tervek szerint 2027 végére befejeződnek a munkálatok, és várhatóan 2028 elején indulhat meg a személy- és teherforgalom az új pályán.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat ezért útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Törökszent Miklós térségében is érdemes figyelni, a 4-es főúton a 114-es kilométernél aszfaltoznak, a körforgalom környezetében félpályás lezárás okozhat kisebb fennakadást, torlódást. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140-es, 160-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák, Pécs belterületén a 194-es kilométernél egy kapubejárót építenek át, a munkaterületnél egy sávot le is zártak, és 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. A 11-es főúton Visegrád és Dunabogdány között pedig a 39-es kilométernél egy buszmegálló utasváróját építik át. A munkaterület mellett útszűkületre kell számítani. Bárki bármit lát, várom a számunk 20-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék, búcsúzom mára, hiszen véget ért a Best délután, mindjárt 6 óra van, ami annyit is jelent, hogy kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet és Béni Meddiát hallottad, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bővül a kata, jön a vagyonadó. Ismét indulnak az egyetemi filmklubok. Csütörtöktől több lesz a felhő, és ezek el is sírhatják magukat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai köztársaság, a Koreai köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Sok esetben az NFI film Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Rófia című animáció.
1: Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én Whiteboy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a feklista is.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620555555 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Kedvi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Civil szervezetek vehetnek részt a külügyminisztérium pályázatán. A csillagászatban nyitott új táblatot az új fizikai Nobel-díjas. Holnap még egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
1: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

0: is love.
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya. One wonder closer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett. Korlátozásokra kell készülni a déli pályaudvaron. Csütörtökre megérkezhet az eső, de még meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jön a vagyonadó, ezt januártól vezetik be, és azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Mértéke 1% 100 milliárd felett már 1,5% lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első befizetés az idei év végi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. A vagyonadóról társadalmi egyeztetés indult, jövő szerdáig várják a véleményeket. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen tárolókat. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is ingyen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztos hagyjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: Nem nyitott ki a középiskolák negyede Franciaországban az országos tiltakozónapon. Mintegy 30 városban több tízezer diák vonult az utcára tanárok és érdekképviseletek támogatásával. A diákszervezetek több állami forrást követelnek intézményeik számára. A tiltakozások szeptember közepén kezdődtek, az iskolafoglalások néha erőszakba torkoltak. Rendőri túlkapások miatt több vizsgálat is indult már. Váltójavítás miatt kell korlátozásokra készülni este 8-tól a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott egy váltó, a végleges helyreállítás miatt több vonalon is kimaradhatnak járatok. Egyes vonatok pedig csak kelenföldig közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás keddestét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Eljött a második napunk utolsó 4 óra is ezen a héten, úgyhogy én azt mondom, hogy a legjobb zenékre üljünk fel, és suhadjunk át a szerdába. James Blunt kezd ez a Bonfire Heart.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Ez a Night Shift. Én is ezt hallgatom.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő párosunk, hogyha minden igaz, akkor New Yorkban a metrón találkozott, és annyira egymásra találtak, annyira érezték egymás flowját, hogy így megmaradtak egymásnak, és létrehoztak egy olyan dalt, ami egy ilyen retro soul hangzást hozott, és annyira működött, hogy több mint egy tucat országban top 10-es dal lett. Hogy kikről van szó? Charles Pettigrew és Eddie Chacon. De inkább úgy nevezzük őket, hogy Charles és Eddie. És jön az a kérdés, would I lie to you? Hazudnék én neked? És erre a kérdésre jelen esetben, és szerencsére nem kell válaszolni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, George Ezra szerintem úgy tette Budapestet a világ egyik legkeresettebb fővárosává, hogy az életben nem járt itt. A történet nagyon egyszerű, egy európai körutazáson vett részt, viszont Budapestre végül nem jutott el, mert előző éjszaka annyira sokat és annyira jót bulizott, hogy lekéste azt a vonatot. Viszont ez őt megihlette, megírta a következő dalt, és mondom, szerintem egy időben Budapestre kerestek rá a legtöbben a világban. Azért, mert mondjuk az amcsik tutira nem tudták, hogy hol van Budapest, meg egyáltalán isszák vagy eszik. Viszont most már tudják. És ez a jó. George Ezra, Budapest, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Madonnának ez volt a 12. listavezető slágere Amerikában, és hát nem bízta a véletlenre, hiszen 2000-ben írt egy olyan dalt, aminek az volt a mondani valója, hogy a zene összehozza az embereket. Eddig nagyon jó, a zene maga is nagyon jó, viszont a klipbe kellett egy nagyot húzni, és mi volt akkoriban nagyon menő? Hát persze Ali G, azaz Sacha Baron Cohen, aki egy limuzinnal furikázta Madonnát, és itt-ott megpróbált udvarolni neki. Hogy sikerült-e, vagy sem, hát arra pedig a klip talán választ ad, vagy mégsem, ki tudja? Nézzétek meg, hogyha úgy gondoljátok. Put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak és főleg fiatalok, képzeljétek el, hogy a 90-es években még nem volt videó megosztó portál, még nem volt streamer szolgáltató, még nem volt olyan hely, ahol 850 millió zenét megtaláltok egy helyen három kattintással, hanem az volt, hogyha te zenész voltál, és mondjuk valamit akartál magaddal kezdeni, akkor vadul elkezdted levélben vagy telefonon zaklatni a már befutott zenészeket, és erről csináltad el a szól egy dalt is, ami 4 percben bemutatja ezt az életérzést, amikor folyamatosan csöng a telefonod. Ez a ring, ring, ring.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bevezetik a vagyonadót 1 milliárd forint felett. Klasszikus magyar alkotások láthatók az egyetemi filmklubokban. Holnapra még szép napsütést ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályáznak, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
1: Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zené 9 óra után is. Üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki élvezi ezt a csodás estét, és már hangolódtok arra, hogy nagyjából félbeszéljük ezt a hetet. Én hozom hozzá a legjobb zenéket, most Nelly kezd, ez a Ride With Me.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben, aki R&B-vel vagy akár rappel foglalkozott, hát el nem tudta képzelni, hogy lehet finoman is fogalmazni, nem pedig ilyen nagyon kemény, macsós, úgymond gangsteresen. Viszont a francia Alliance Ethnic húzott egy váratlant, és a 90-es évek keményebb rappel helyett inkább a funkos, szólos és pozitív hip-hopot választották. És jól tették, hiszen a következő dal nagyon hamar a legsikeresebb slágerük lett. Ez a Respect.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi trükkös dal következik, aminek az a pikantériája, hogy a 70-es évek diszkóvilágából merít Bionic Boogie Dance Little Dreamer című felvételének a hangulatát és az elemeit emeli át egy modern house környezetbe. Könnyed vokál, lüktető alap, és ez a tipikus, de tényleg az a tipikus 2000-es évekbeli napfényes hangzás, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy Ibizán van, vagy csak egyszerűen bárhol a világban egy tengerparton, és nagyon jól érzi magát, és lazul. És ez kell most nekünk, úgyhogy a következő 3 perc 42 másodpercet

nagyjából 3,5 percbe. A Good Feeling egyik legnagyobb érdekessége, hogy a refrénben hallható női hang Etta James 1962-es felvételéből származik, vagyis egy közel 50 éves szólhang került egy modern klubsláger közepébe, mondjuk ez sem egy mai dolog, az egyszer biztos. A dal több mint 20 országban került a top 10-be, Flórida pedig ismét bebizonyította azt, hogyha ő mondja azt, hogy minden rendben van, és jó érzése van, akkor abból nagy buli lesz. És ezt nemrég Magyarországon is bemutatta. Na, jön a Good Feeling!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új táblatokat nyitott a csillagászatban a fizikai Nobel-díjas, kutatásban is segíthet a vadászó macskánkról készült fotó. Egyelőre marad a kellemes ősz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
1: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog. Akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után 3 perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Félbevágjuk nagyjából az én estémet, hiszen 10 óra van még hátra 2 óra, ami rommá van pakolva nagyon jó zenékkel. Kezdésnek egyből itt van Matchbox 20 és a How Far We Come. Ennyi.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik soha, de soha nem tudják, hogy kit és mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele! Kérem szépen, holnap Amália névnapja van, viszont van ugyebár egy kibővített naptár, mi szerint holnap felköszönthetőek az amálok, a bakácsok, a bekesek, a Garfieldok, a macskának boldog névnapot, a Máriák, a Márkok, a Márkusok és a biztonság kedvéért a Gerárdok. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, mert akkor talán nem felejted el, hogy így vagy úgy, de emlékezz meg rájuk. Pont és kész, sakmat, te leszel a legnagyobb sztár, és ennyi. Nálunk pedig most Sheryl Crow jön, ez az All I Wanna Do.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2003-ban egész Britannia, de azt mondom, hogy egész Európa, hanem az egész világ megőrült azért a három angol csajért, akik csináltak egy olyan szakítós dalt, ami marhára nem volt szakítós dal, hiszen az volt a mondani valója, hogy egy szakítás után az ex annyira hiányzik nekünk, mint mondjuk egy plusz lyuk a fejünkben. Szerintem már tudjátok nagyon sokan, hogy miről van szó. Hát persze, hogy a Sugababes-ről jön a Hole in the Head.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Bob Marley és a Jamin érkezik, egy kicsit átgondolva, de a lényeg az, hogy az alap, tehát Bob Marley dalam az Exodus albumról érkezik, amit már kénytelen volt Angliában felvenni, hiszen Jamaikában egy ilyen merénylet áldozata lett. Pontosabban merényletet akartak ellene elkövetni, mert nem sikerült, és hát el kellett menjen onnan. Viszont ő úgy gondolta, hogy nem a menekülés a jó filozófia ebben az időben, hanem az, hogy megtartsa a jó hangulatot, és hozza ezeket a zenéket, és ezt így továbbítsa az egész világnak. Jó, elment Angliába, de azt szerintem ilyen full biztonsági okok miatt történt. Na, ne menjünk bele, túl sok volt a szöveg. Bob Marley, Jamin, egy picit újra gondolva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Robin Rez Got To Get, Fit Leila K. És nagy érdekesség, hogy a marokkói származású énekesnőt a duó egy rap versenyen fedezte fel, és annyira jól sikerült, és annyira megtetszett nekik, hogy hát bevették ebbe a dalba. Ez a dal meg annyira jól sikerült, hogy utána meghozta neki a világhírnevet, és leuralta a klubokat megállás nélkül, itt szólóban is. Tehát a cím Got To Get az az énekesnőnél Leila K-nél, mondjuk úgy, hogy a slágerlistákra is igaz volt. Na, ennyit erről.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás keddi éjszakát, én még Falvi Tomi vagyok, a Biki, és indul ennek a csodás keddi napnak az utolsó órája, hogyha eddig nem tudtátok volna. Nyugi, én segítek mindenben, most például abban, hogy feltüzeljük egy picit a hangulatot, hiszen jön Sopol, ez a We Be Burning.
1: Ez a Night Shift,

Ezt a film a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az a pont, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és én azt mondom, hogy ne is húzzuk tovább az időt. Reggel 7 fokra ébredünk, napközben pedig 25 lesz. Az időjárás, fontosabban az időjárási körülmények pedig nagyjából ugyanolyanok, mint a mai napon. Elég sok napsütés, kevés felhő, hála az énnek, hogy szél nem várható, és a többi, és a többi, és a többi. Se csapadék, se front, se semmi. Úgyhogy egy viszonylag kellemes őszi nap. Ja, az ilyen őszi napok szerintem jók amúgy, ezeket elfogadom. Na meg a következő dalt is. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Shakira mostanában többszörös mérföldkő, így a női előadók között, főleg azért, mert az október 3-ai madridi koncertje történelmet írt, úgy döntöttek, hogy élőben ingyen nézhető lesz az Amazon Musicon, és hát ezt nagyon sokan meg is tették, nagyjából annyian, hogy ilyen nézettsége még semminek sem volt ezen a megosztó portálon. Mondjuk nagy valószínűséggel ehhez még Dua Lipa is hozzájárult, hiszen duettet is énekeltek, meg ő volt az egyik sztár fellépő. Úgyhogy előjáróban ennyit erről, hát Shakirának ez nagyon bejött. Meg annó a Lóka is Dizzy Rascallal, amit én most itt el is

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, Best FM Magyarország, Best FM Hungary, valahogy így megtaláljátok. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, majd utána venni a fáradtságot és végiggörgetni, lecsekkolni, megvizsgálni. És hogyha ez is megvan, és valamelyik elnyerte tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot. És persze, előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig itt van Kanye West, ő is köszönetet mond, csak a saját maga módján és stílusán. Jön a Stronger! Okay,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este megint találkozunk, hiszen egész héten én vagyok este 8 és éjfél között. Egy a lényeg, hogy most elhúzok hazafelé, nektek pedig nagyon szép estét és jó éjszakát, szép álmokat. Én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should you be a reason for us to change?

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátni.